nosi csak ugri tőle, vagy jó, hogy pán ugri dérse, dodávon, ugri dik dérse, itt szedelre, szá, ávaj, bándec.